0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 7-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A bolgár ortodox egyház harangját hallották. A 19. században megindult nagyarányú bolgár betelepülés egyik jelentős központjává vált Budapest. Különösen a főváros déli határát jelentő Ferencváros. Itt kezdte meg működését 1914-ben a Magyarországi Bolgárok Egyesülete. 1916-ban a Lónyai utcában alakult meg a bolgár egyházközség. Szintén a kerületben nyitotta meg kapuit az első bolgár iskola 1918-ban, valamint itt szentelték fel az első ortodox kápolnát is. Ezek az intézmények azonban hamarosan szűknek bizonyultak az egyre gyarapodó bolgár kisebbség számára. Ekkor kezdeményezte a Magyarországi Bolgárok Egyesülete az új iskola és templom építését. A székesfőváros 1930-ban telket adományozott a bolgároknak céljaik megvalósításához. Ezután kezdtek hozzá a Vágóhíd utcai templom építéséhez. Az építkezés költségei teljes egészében a magyarországi bolgárok fedezték adományaikból. Az ortodox templom megépülésével a középső Ferencváros vált a bolgár kisebbség kulturális és szellemi központjává. A templom alkotója a századelő nagy építésze Árkai Aladár. A tervezéshez több kiemelkedő bulgáriai templom szolgált mintául, köztük a híres szófiai Alekszandr Nyevszki székesegyház és a Bacskovói Kolostor templom. Árkai Aladár háromhajós, bizánci alaprajzú, kupolás imaházat tervezett. A templom sajátos építészeti értéket képvisel, hiszen nem csupán Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, de egyben a bolgár ortodox egyház legnyugatibb kapuja is. A templom 65 éve a magyarországi bolgárság összetartozásának megtestesítője, egy élő, tevékeny kisebbség szimbóluma. Az építészet történetileg fontos műemlék egyben a bolgár ortodox egyház közép- és nyugat-európai egyház megyéjének központja. A templom a bolgár egyház szentjeinek, a szláv írásbeliség megteremtőinek Szent Ciril és Metód nevét viseli, akiket a római katolikus egyház Európa védőszentjeivé avatott.

0: hét kultúra.
1: Devleszerekhávtó Mérdomelé, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Új albummal jelentkezett ifjabb Egri János. Szeptember 11-én jelent meg a God Shows the Way, amelyet saját triójával készített. A jazz zongora művésszel a friss album mellett az idei versenygyőzelméről és a Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjról is beszélgettünk. Fontos szakmai sikereket tudhat maga mögött az idei évben ifjabb Egri János, junior prímadíjas jazz zongora művész. Eredményekről, az új lemezről, annak zenei világáról, valamint az elmúlt időszak szakmai tapasztalatairól beszélgetünk. Köszöntelek téged a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: Aminek kapcsán most beszélgetni fogunk, ugye ez a 2026-os éved, amiben elég sok minden történt, és nagyon tartalmas és eredményes volt. Többek között ugye áprilisban elnyerted az első Szakcsillakatos Béla nemzetközi jazz zongora verseny első helyezését, megosztva Farkas Zsolt zongoraművésszel. Aztán a Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjat is elnyerted, és most szeptemberben pedig megjelent a Trió formációd új albuma. Tehát egy nagyon-nagyon tartalmas év van, hát még nem mögötted, de tartalmas évben vagyunk benne. Te hogyan értékeled a 2026-os évet?
2: Igen, így van, ahogy mondod, ez egy nagyon színes esztendő számomra, mint zenéleg, mint magánéletben is, mivel a második kislányom idén lett egy éves.
1: Isten éltesse sokáig.
2: Köszönöm szépen. És amilyen sorrendben mondtad, úgy beszélnék ezekről az eseményekről. Ugye az áprilisi verseny a számomra az idei legnagyobb megmérettetésem volt, és hát mai napig nehezen tudom felfogni, hogy egy ilyen nívós, színvonalas, jelentős versenyt meg tudtam nyerni megosztva Zsoltival. Ugye azt meg kell említenem, hogy Szakcsillakatos Béla az egyik legnagyobb példaképem. Rajta nőttem föl, az ő lemezét hallgattam, felvételeit. Tehát tényleg ez akkora megtiszteltetés számomra, hogy az ő neve alatt lévő versenyen még nem is az, hogy sikerült elérnem az első helyezés, hanem hogy részt tudtam venni és bekerültem a versenyre.
1: Hogyan készültél a versenyre egyébként?
2: Megmondom őszintén, hogy nem volt annyi időm sajnos, ugye én tanítok is zenéiskolában. A verseny idejében két zenéiskolában tanítottam, plusz ugye a családdal is foglalkoztam, illetve koncertjeim is voltak koriban is. De igyekeztem készülni, voltak kötelező darabok, és volt egy szabadon választott saját kompozícióm is, az a Spontaneology, melyet játszottam is saját kompozíciót, egyébként az az album első dala, és volt egy kötelező jazz standard, Thelonious Monk-tól a Round About Midnight-ot kellett játszani, ez egy híres jazz ballada, és volt egy kötelező Szakcsi kompozíció, ami nem egy könnyű darab volt, de igyekeztünk mindjárt legtöbbet hozni, és hát én úgy gondolom, hogy a ballada sikerült szerintem a legjobban, és a saját kompozícióban éreztem azt, hogy ezt már eljátszottam jobban is többször, nem tudom, hogy miért, de hát van ilyen, de úgy gondolom, hogy egy kereken szerintem jól sikerült, és rengeteg gratulációt kaptam, szóval a visszajelzések is jók voltak, és számomra nagyon fontos a visszajelzés.
1: Ugye te olyan családban és olyan zenei közegben nőttél fel, ahol Szakcsillakatos Bélát ismerték, játszottak is vele személyesen, tehát neked így személy szerint mit jelent az ő zenei öröksége? Vagy van-e olyan kompozíciója, amihez időről időre visszatérsz?
2: Abszolút, abszolút. Van egy olyan kompozíció, angol fordításban The Nocturne, magyarul pedig Chopin után szabadon, ez a címe. Ez a kedvenc darabom Béla bácsitól. Ugye benne van a darab címben is, hogy Chopin, tehát ő Friedrich Chopin volt rá nagy hatással, ami Chopin is, tehát rengeteg zeneszerű volt rá nagy hatással, mivel szinte nincs olyan zenetörténeti korszak, melyet nem éreztem szakcsiról. Tehát minden zenés stílust meg tud mutatni egy darabon belül is, vagy egy pár perces improvizációban is meg tudott mutatni bármilyen stílusjegyet. Szóval itt a romantikus világ észlelhető ebben a darabjában, mely egy gyerekkorom óta hallgatok, és mindig valahogy visszajön, hogy most ezt meg kell hallgatnom. Mert zseniális, gyönyörű téma, és jól lehet rá játszani egyébként.

0: Egy jazz verseny, ahogy ugye említetted is, hogy egy hatalmas szakmai elismerés és visszaigazolás, de egyfajta megmérettetés is magad számára, hogy megnézd, hogy most hol tartasz szakmailag, vagy az életben, tehát hogy amiatt is fontos, mert nyilván persze a szakmai rész az első, hogy a szakma visszaigazolja és megerősítse azt, hogy mik az érdemei, de azért ez így egyénileg is fontos.
1: Gondolom. Abszolút, abszolút. És azért is volt nagy megmérettetés, mivel tehát volt egy zsűri, tehát nem minden nap játszom ilyen nevek előtt, akik egymás mellett ültek, mint ifjabb Szaksi Lakatos Béla, Szaksi Lakatos Robert, Olá Kálmán, Gájel Ferenc, Kolman Gábor. Tehát ott ültek az első sorban, és értelemszerűen értékelték a versenyzőket. Plusz ez egy ingyenes koncertnek volt meghirdetve a Budapest Jazz Club által, és ez egy teltházas koncert volt, tehát rengetegen voltak. Nagyon sok jazz rajongó, nagyon sok szakmabeli, nagyon sok ismerős, plusz a zsűri.
0: Akkor azért ez egy hatalmas visszaigazolás, így ahogy mondod, az eddigi pályádról. És aztán nem sokkal ezután ugye bekerültél a Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíj programjába, vagyis hogy el is nyerted azt. Erre hogyan vagy miért jelentkeztél? Ugye te fiatalkorod ellenére már nagyon régóta a szakmában vagy. Hogyan jött ez az ötlet, hogy részt vegyél ebben?
1: Igen, én zongoristaként immáron 11 éve vagyok a szakmában, és ezt a Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó művészeti ösztöndíjra már több alkalommal pályáztam. Tehát ez egy olyan ösztöndíj, melyre nem is minden évben, de én úgy tudom, hogy két évente meg szokták hirdetni a Petőfi Kulturális Ügynökség lebonyolításával, így minden 30 év alatti jazz zenész meg tudja ezt pályázni, és igazából olyan lehetőség is van, hogy egy ösztöndíjas még egyszer meg tudja pályázni, tehát kétszeres lehetőség adódik a számára.
0: És mivel jár maga ez az ösztöndíj? Mi az, amit tartalmaz?
1: Ez az ösztöndíj, ez havi 200 ezer forinttal jár, melyet a zenei, a szakmai dolgokra lehet felhasználni, mint például lemezfelvétel, zenekari próbák, hangszerek, illetve zenéhez, stúdiózáshoz fontos segédletek, eszközök megvásárlása, marketing, előfizetett hirdetésekre, tehát ilyesmire lehet ezeket az összegeket, ezt a díjat felhasználni. Ezt egy évig kapjuk. Idén én, Tüszkő Salamon trombitás és Siklós Kornél dobos, mi hárman kaptuk meg ezt az ösztöndíjat.
0: És mentort kaptok magatok mellé?
1: Nem.
0: Tehát
1: nem
0: ez teljesen egyéni.
1: Igen, ez abszolút.
0: Felhasználás, tehát aki már azért úgy benne van a pályában, és tudja, hogy mit akar, és merre akar menni, akkor igen, inkább igen. Azoknak szól ez az ösztöndíj.
1: Igen, és plusz több fellépést kell vállalni. Ez még egy ilyen feltétel, hogy honorárium nélküli fellépéseket kell vállalni, és a díjat meg ugyanúgy kapjuk, az összeget. Egy éven át havonta.
0: Aztán most a közelmúltban jelent meg a Trió formációd új albuma. Erre mióta készültél, mióta készültetek?
1: Én nagyon régóta tervezem, már évekkel ezelőtt több interjúban is megemlítettem, hogy szeretnék egy saját önálló triólemezt készíteni. És így évről évre növekedett a kompozícióim száma. Tehát elértem egy olyan mennyiséget, amely pont elég egy lemezre.
0: Akkor a lemezen csak a saját kompozícióid vannak.
1: Így van, kizárólag csak saját számaim szerepelnek, és eljött az az idő, hogy lehetőségem nyílt lemezt felvenni. Megvolt rá az anyagi kapacitás, és a zenésztársaim is pont ráértek, a Trium tagjai. Édesapám Nagybőgön, Egri János, dobókon pedig Pecek Lakatos András. És a TomTom stúdióban vettük fel ezt a lemezt májusban. Megmondom őszintén, hogy az is egy elég stresszes időszak volt, mert akkoriban is több koncertem volt, nem ezzel a felállással, nem más formációkkal, illetve vizsgóidőszak előtt álltam a tanítás szempontjából, és egy napunk volt rá, hogy felvegyük az egész lemez, tehát délelőtt 10 órára bementünk, és akkor este 8-ra kész lett a lemez. Aztán volt egy kis utómunka, párnapos munkálatok voltak, mászerelés, keverés, mixelés volt. És aztán ugye a fotózás, a borítótervezés, és akkor szeptember 11-én megjelent számos digitális platformon a lemez, előző nap pedig megkaptam fizikai formában a CD-t.
0: Hát szokták mondani, ugye, hogy teher alatt nő a pálma, ez rád abszolút igaz. Az albummal kapcsolatban ugye mondtad, hogy csak saját kompozícióit szerepelnek, és hogy nagyon gyorsan rögzítettétek az anyagot. Hogy zajlik ez egy jazz lemez esetében? Mennyi az improvizáció, ami ott a stúdióban születik, vagy mi az az a kész zenei anyag, amivel bementek?
1: Hát ugye mi jazzzenészek úgy szoktunk előadni egy számot, akár jazz standard, akár saját kompozíció, hogy van egy téma, és a témának az akkord meneteire, a téma eljátszása után improvizálunk, mely több kört igényel, tehát koncerten nyilván több kört szoktunk játszani az akkordmenetekre, de lemezen kevesebbet nyilván, mert az megvan adva, adott idő van, hogy mennyit kell, tehát hány szám, ugye itt 8 szám van, például annak 45 percnek kell lennie, és akkor nyilván nem lehet 20 kört játszani egy számban, tehát körülbelül hát ilyen max 2-3 kör, ami még belefér egy számon belül lemezen. Tehát az improvizáció az ott születik meg, tehát ott született meg a lemezen, a stúdióban. Részemről is, illetve a zenekarom tagjainak is. A témákat azt megtanultuk, meg elpróbáltuk már többször, így a lemez felvétel előtt, de hát az után lévő rész, a téma után lévő rész, az improvizáció az ott született meg.

0: Ugye a zenei anyag az abszolút a te ötleted és a te szellemi tulajdonod, de maga a kivitelezés, a borítóterv, az is minden a te ötleted alapján készült. Volt, aki segített neked ebben, vagy ez minden a te elképzelésed szerint valósult meg?
1: Minden az én elképzelésem szerint. Egy fotós barátom készítette a borítókat, majd esetleg, ha kinyitod, nézd meg, mert bent is vannak többféle fotó a belső borítóval. Tehát mindent én terveztem meg, én képzeltem el, hogy milyen legyen a helyszín, milyen napszak legyen, milyen nézetben legyenek a fotók, és a borítót is, tehát én terveztem el, hogy milyen színek, árnyalatok és milyen stílus legyen. És mivel nagyon, nagyon jó szakmai borítós, tervező, grafikus a TomTom Studio dolgozója, így amit elképzeltem, azt meg is tudta csinálni.
0: Hát igen, többek között ezért is érdemes még talán a mai napig is fizikai formában kiadni a lemezt, hogy az ember meg tudja nézni a borítót, a füzetet, a leírást, a szöveget, az információkat, ami kell egy lemezhez. De hogyan jellemeznéd mondjuk egy szóval az albumodat, hogyha valakinek be kéne mutatni, hogy ez milyen ez az album?
1: Hát elég nehéz egy mondattal, de megpróbálom, tehát ami a legfontosabb és legjelentősebb megfogalmazás és kifejezés a lemezőről az, hogy próbálunk minél több stílusjegyet feleleveníteni a modern mainstream jazz műfajban. Tehát ugye ez a lemez, ez egy modern mainstream jazz műfajú album, melyben fel lehet ismerni különböző stílusjegyeket, mint például a populáris zenét és a klasszikus zenét is. Amellett, hogy ez egy jazz lemez. Mert arra próbálunk törekedni, hogy minél befogadóképesebb legyen a lemez, illetve a triónak a műsora. Így ne csak a jazz közönségnek tetszen, hanem akár akik a könnyű zenét vagy a klasszikus zenét szeretik.
0: Akkor ezt ugye széles körben ajánlod, vagy szánod mindenkinek, igen. Ugye, tehát, hogy nem csak a jazz muzsika rajongóinak, hanem szélesebb körben is, hogy mindenki ezt megismerje és megszeresse, és igen, talán ez a legkönnyebb út hozzá, hogyha vegyítve vannak itt a stílusok, és mindenki valamit talál, ami neki szimpatikus. Lemezbemutató koncerted mikor lesz, vagy tervezed-e?
1: Egyelőre még nincsen lefixálva, nincsen még fix dátum, időpont, de mindenképpen szeretnék, illetve tervezés és szervezés alatt van. Több helyszínen is szeretnék majd lemezbemutató koncertet tartani, budapesti klubokban, illetve több fellépési helyszín is, hogyha van rá lehetőség mindenképpen.
0: És emellett ugye, ahogy említetted is, rengeteget koncertezel, számos formációban láthatnak téged és megtalálhatnak. A következő koncert az hol lesz, ahol találkozhat veled a közönség?
1: Legközelebb október 29-én a Roma Önkormányzati Médiacentrumban, a Dohány utcában fog fellépni Farkas Mihálynak köszönhetően. Ez egy szóló zongorás lesz, ahol több olyan kompozíció mögtös el fogom játszani, melyek a lemezen szerepelnek. Ez egy ingyenes koncert lesz, úgyhogy sok szeretettel várok mindenkit. Ez egy nagyon hangulatos, szép, gyönyörű épület, és jó a zongora, valamint jó az akusztika, úgyhogy aki szereti a jazz, szereti a szóló zongorát, szereti a családias hangulatot, a szeretettel várom.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt voltál és meséltél az évedről, a 2026-os évedről, aminek még nincs vége, és ugye még bármi történhet. Nagyon sok sikert kívánok a lemez bemutatóhoz, és köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.

Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Rubonyová Iveta, a Nemzetiségek Zenéje magazin szerkesztője nevében Bencsik János köszönti Önöket.

A zene olyan nyelv, melynek nincs szüksége tolmácsra. A népzenére ez az állítás különösen igaz, hiszen ez nagyon spontán és őszinte. Idővel sem veszít az erejéből, és nem ismer határokat. Kevesen tudják, hogy az adott népdal mikor keletkezett, és ki a szerzője. De ennek ellenére generációról generációra öröklődik, mint a legnagyobb kincsünk, mint a családi ezüst. Évek óta játsszák és éneklik a dallamos énekeket, melyeket a nagyszüleink és dédszüleink is ismertek. Az idő nem vett el szépségükből, és mi örömmel játsszuk és énekeljük a népdalokat gyerekeinknek. A Kacsicska Divoká, azaz a Vadkacsa CD lemez születésénél néhány európai ország zenészei és énekesei találkoztak. Kevésbé ismert és ismert népdalokat játszottak el és énekeltek. Mindezt egyetlen céllal és nagy vággyal, bebizonyítani, hogy a zene univerzális, hogy összehozza az embereket, boldogságot és örömet szerez nekik. Hogy olyan nyelv, melynek nincs szüksége tolmácsra. A Kacsicska Divoká, azaz a Vadkacsa CD főként regruta, katonadalokat tartalmaz, melyet a nyitrai Rotary Klub adott ki. Az album szlovák, osztrák, lengyel, olasz és belga zenészek és énekesek közreműködésével született. Ez a lemez forog a következő percekben. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, a Kacsicska Divoká, azaz a Vadkacsa című CD-lemezről hallhattak válogatást. A szlovák népdalokat tartalmazó albumot a nyitrai Rotary Klub adta ki. Szlovák, osztrák, lengyel, olasz és belga zenészek és énekesek közreműködésével. Valamennyi munkatársam nevében Bencsik János köszöni meg megtisztelő figyelmüket. A műsort Rubonyová Ivetta szerkesztette. Viszont hallásra. További jó rádiózást kívánunk.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 6-a, KEDD van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: a 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét. Közélet.
2: Dévli Szerekhávtu Mérromali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Roma és nem roma emberek találkozása, hagyományőrzés és közös programok. 7. alkalommal rendezték meg a Torony iránt vásári forgatag és esélyegyenlőségi napot Győrújbaráton. A rendezvényről Jakus László, a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület vezetője beszél. Bányászati hagyományok, közösség és összetartás. Erről is szólt az idei bányászünnep Karantságon. A település múltjában a bányászat és a roma közösség története is szorosan összefonódik, meséli Olán Ándorné, Karantság polgármestere. Hetedik alkalommal rendezték meg Győrújbaráton a Torony iránt vásári forgatag és esélyegyenlőségi napot, amelynek célja, hogy közös programokon keresztül hozza közelebb egymáshoz a roma és nem roma közösség tagjait. A rendezvényről, a programokról és arról, miért fontos 7 év után is életben tartani ezt a kezdeményezést, Jakus László, a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület elnöke beszélt a helyszínen.
3: Itt vagyunk most Győrújbaráton a Torony iránt vásári forgatag nevű rendezvényen, amely a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület szervezésében valósult meg. Mit kell tudni erről a mai napról, milyen programokkal várjátok az érdeklődőket?
4: A Torony iránt vásári forgatagot már 7. alkalommal szervezzük meg, és ez az alkalom a mostani egy esélyegyenlőségi nap is egyben, úgyhogy rengeteg esélyegyenlőségi témájú programelem volt már eddig is, tehát gyerekeknek szóló, időseknek szóló programelemek, illetve hát a délután folyamán pedig fellépőket várunk, Báder Marit, a Karaván Família együttest, illetve a Várakozni Tilos együttest, aki egy győri zenekar. Úgyhogy igazán izgalmas rendezvény volt már eddig is. A megnyitóval együtt egy terményáldás is volt, amit dr. Várszegi Asztrik volt pannonhalmi főapát celebrált, illetve itt volt az agrárminiszter úr is, aki megnyitotta a rendezvényünket. Maga a program az Győrújbarát önkormányzatával közösen valósul meg, Európai Uniós forrás támogatásával.
3: Ugye már említetted, hogy 7 éve megrendezitek ezt a közösségi napot, vagy ezt a családi napot. Miért tartjátok fontosnak, hogy ez évről évre visszatérjen?
4: Azért tartjuk fontosnak, mert közösségépítő ereje van, és hihetetlenül prioritásként kellene kezelnie egyébként a közösségeknek, hogy foglalkozzanak saját magukkal azzal, hogy a kohézió az erősödjön, mert így tudjuk felhívni a figyelmet olyan dolgokra, aminek tehát hétköznapi ember figyelmét elkerüli, akár így az esélyegyenlőséggel kapcsolatban, tehát hogy azokra a rászoruló célcsoportokra, akik köztünk élnek, de lehet, hogy ebben a nagy sürgésforgásban nem is látjuk őket.
3: Ugye említetted, hogy gyerekprogramokkal is készültetek, volt, ami már ugye meg is valósult. Milyen foglalkozáson vehettek részt a gyermekek?
4: Különféle, akár ilyen logikai fejlesztő foglalkozások voltak, kézműves foglalkozások voltak. Ugye a rendezvény előtt rajzversenyt hirdettünk esélyegyenlőség témában, főleg a felsősöknek, általános iskolásoknak, az óvodások, azoktól azt kértük, hogy a család témában rajzoljanak. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon szép rajzok készültek el. Gyerekeknek Egy ilyen kicsit ilyen motiváló zenei program is volt a Sziporka zenekar. Én is csodálkozva hallgattam, hogy hogyan próbálják érzékenyíteni akár a gyerekeket a rendőrség felé, tehát hogy a rendőrökről énekeltek, tehát hogy nagyon-nagyon kedves kis előadás volt. Úgyhogy amúgy a kézművesek, tehát a kiállítók, akik jöttek, árusok így a vásári forgatagra, ők maguk is csinálnak is szalmafonást, akár nemezelést, tehát hogy mindenféle olyan kis program van, amivel a gyerekeknek tudunk kedvezni.

0: Hogy látjátok, kik látogatják az eseményt? Ugye sok családot látni itt, romák és nem romák vegyesen. Mik a tapasztalatok, hogy kik érkeznek a rendezvényre?
1: Ugye különleges település Győrői Barát, nagyon-nagyon kevés roma él itt, de azért is tartottuk fontosnak egyébként azt, hogy itt konzorciumban valósítsuk meg ezt a programot, mert addig, amíg mondjuk egy borsodi településen romák, nem romák együtt élnek, minden nem roma elmondhatja magáról, hogy van legalább egy roma barátja, tehát hogy azért ismeri a kultúrát. Tehát itt azért a nyugati országrészben ez probléma, mert emiatt születnek az előítéletek, különféle sztereotípiák, vagy hát így rögzülnek, mert nem találkoznak úgy roma emberekkel, a roma kultúrával. Ezért is tartottuk fontosnak azt, hogy hiába ez egy ilyen Toronyiránt-Vásári Forgatag nevű rendezvény, ami igazából nem tartalmazna cigány elemeket, akár kulturális elemeket. Ezzel, hogy így az esélyegyenlőségi nappal egybevettük, így roma fellépőket is hívtunk direkt azért, hogy ismerjék meg azt a színes lelkivilágot, azt a kultúrát, amiről néha azért legyünk őszinték, láthatatlanba is ítéletet mondanak.
0: Milyen tevékenységeket végez még a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület itt a térségben?
1: Hát ugye az egyesületünk országos szervezet, tehát hogy a térségben is működtetünk tanodát, illetve az ország több részén, tehát összesen 5 tanodát tartunk fenn, amiben összesen 140 gyereknek nap mint nap oktatási felzárkózásban segítünk, illetve ilyen rászoruló embereknek, hátrányos helyzetű embereknek digitális fejlesztést tartunk szintén 5 helyszínen az országban.
0: Mit szeretnél, hogy a mai napról hogyan távozzanak itt a résztvevők, a látogatók, milyen élményekkel?
1: Igazából olyan előadókat hívtunk, akik szinte garantálják, hogy ez a meghökkenés, hogy én ezt nem is tudtam róluk, én ezt nem is gondoltam róluk, hogy ezt így is lehet, tehát hogy ilyenek is a romák. Tehát hogy mindenképpen egy ilyen hatást szeretnék elérni az embereknél.
0: És hogy látod eddig, mik a tapasztalatok, hogy ez a mentalitás, amit mondtál is, hogy szeretnéd közelebb hozni így a roma, nem roma lakosságot, közösséget, hogy ez megfogan így az emberekben, és az ilyen programok segítenek azon, hogy ez a mentalitás legyen, amit említettél, és ne az, hogy nem ismerjük egymást, idegenek, nem tudjuk, hogy mit gondoljunk.
1: Hát most, hogyha rövid választ kell adnom, akkor azt mondom, hogy igen, de tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy aki ilyen típusú rendezvényeket szervez, az nagyon-nagyon okosan szervezze meg. Tehát, hogy nem kell túlerőltetni, nem kell az embereknek a képébe tolni, úgymond a dolgot, hanem egy ilyen szekunder hatásként érje az, hogy rádöbben arra, hogy a cigányok akkor annál sokkal többek és szebbek és színesebbek, mint amit amúgy látok vagy gondolok róluk. Úgyhogy én mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy ezt nagyon, nagyon alaposan, megfontoltan kell megcsinálni, és akkor hozza a hatást.
0: Jövőre is lesz Toronyiránt-Vásári Forgatag itt Győrújbaráton?
1: Bízom benne mindenképpen, tehát hogy tervezzük azt, hogy lesz. Most igazából a finanszírozástól függ nagyon, bár én azt látom a Győrújbaráti Önkormányzaton, hogy ők annyira beleszerettek ebbe a rendezvénybe, hogy Európai Uniós vagy hazai támogatás nélkül is akár saját költségvetésből meg fogják csinálni ezt a rendezvényt.
0: Sok sikert kívánok akkor nektek a továbbiakban is, hogy ez még hosszú évekig tudjon működni.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Még ma is lehet építeni a bányászatra, a közösségre és az összetartásra, amelyet a bányászhagyományok jelentenek. A bányászat ugyanis több mint 100 éven át szorosan összekapcsolódott a magyar ipar- és kultúrtörténettel, különösen olyan régiókban, mint Nógrád megye és a Salgó-Tarján környéki Szénmedence. A bányász közösségek sajátos kultúrája, hagyományai és egymásra utaltsága olyan erős közösségi köteléket teremtett, amelyek a mai társadalomban is ritkának számítanak. Karantságon, az egykori bányász településen a régi világ és a cigány emberek sorsa szorosan összekovácsolódott. Erről is szó esett az idei bányász ünnepen. Tarnóczi László Olán Andorné Erikát kérdezi.
1: Olán Andorné rangos elismerést vehetett át az idei bányásznapon. A bányász hagyományok ápolásáért Karantság polgármestereként kapott kitüntetést. Mit jelent ez az ön számára, és milyen hagyományai vannak itt a településen a bányászatnak?
2: Nagy figyelmet fordítunk erre a hagyományra, hiszen itt Karantságon is rengeteg bányász dolgozó volt. Többek között a családomban is nagyon gyakran előfordult. A férjem, apósom, édesapám, szomszédaim, szinte mindenki abból élt.
1: Barna kőszén bányászatról beszélünk elsősorban.
2: Így van, és tulajdonképpen rendkívüli módon lehetett ott langrétan felfelé menni, hiszen mi, ahogy a férjem bányász lett, rá egy-két évre egy örök lakásba laktunk Nagybátonyban.
1: És még kedvezményes szenet is lehetett kapni a bányától. Sokat jelentett a bánya, egy nagy szociális erő volt, és nem csak a fizetésekben mutatkozott ez meg, hanem azokban a jóléti szolgáltatásokban, amit a bánya nyújtott, tehát a sportkörtől a nem is tudom még.
2: Közösségi ereje volt leginkább, hiszen olyan családi napok voltak minden évben, ahol az összes bányász család egy majálison megjelent, ott egész nap jól érezhettük magunkat. Tulajdonképpen olyan közösséget teremtett ez a munkahely, ami manapság már nagyon ritka.
1: A rendszerváltás környékén arra hivatkozva, hogy már nem éri meg kibányászni a szenet, bezártak a mélyművelésű bányák, egy külszíni bánya maradt meg mindössze egész Nógrád megyében, noha volt több mint 40 bánya. Hogy élte meg ezt a bányásztársadalom?
2: Nagyon nehéz volt ezt megélni, hogyha a saját családunkra vonatkoztatom le, akkor is látom azt a nehézséget, amivel akkor küzdöttünk, hiszen nem tudták magukat hova tenni ezek az emberek. Akiket lehetett, akik ma olyan korban voltak, azokat azonnal küldték nyugdíjba, és igazából aktívak voltak még, viszont a fiatalok egyszerűen azt, hogy ők 12-eztek, hogy ők minden nap mentek, hogy éjszakára, nappalra, stb. Több műszakváltásban dolgoztak, és ez csak úgy hirtelen megállt, ezt nagyon nehezen élték meg. És a váltás volt nehéz, hogy hogyan tovább.
1: És nehezítő körülmény volt az is, hogy mind Bátonyterenyén, mind pedig Salgó-Tarjánban sorra zártak be a nagyüzemek, ezrével kerültek utcára emberek.
2: Így van. Akkoriban emlékszem, hogy az a nyár az úgy telt el, hogy munkakereséssel. Majd az építőipar lendült be akkoriban valamelyest, és akkor a férjem ott találta meg a helyét. Tényleg nagyon nehéz volt. Az egy kegyetlen helyzet volt akkor, mert annyi bányász volt itt is Karantságon, meg a környező palabakban, és az a lehetetlenséget, hogy mi történik, hogy a családok kezdenek tönkre menni. Mert a férfiak olyan dolgokhoz, italhoz nyúltak, ami addig nem volt szokványos, mert egyszerűen nem találtak a kiutat. És idő, nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy újra megtalálják magukat.
1: És a férfiaknak a szerepe a családban, a tekintélye is leépült ezáltal.
2: Pontosan ez okozta azt, hogy némelyik ember pohárhoz nyúlt, vagy kereste a helyét, mert tudta, hogy ő a családfenntartó, hiszen ez volt a szokványos, ez volt a megszokott.
1: Ráadásul a bányában jól lehetett keresni, tehát jó fizetéssel tudtak előre jutni.
2: Ez így igaz, mert egy négy fős családban, hogyha dolgoztak négyen, és az egyik bányász volt, akkor a bányász az többet keresett, mint a három a gyárban. Ez így volt.

0: bányász hagyományok éltetéséért kapott elismerést. Mik ezek a hagyományok? Milyen ünnepeik vannak a bányászoknak, és ma mit jelenthet ez?
1: Nagyon sokat jelent nekünk. Minden szeptemberben a bányásznapot mi itt ünnepeljük a környező falvakkal együtt, Karancságon. Szent Borbál a védőszentjük a bányászoknak, és a múlt éven ez alkalomból is itt ünnepeltünk Karancságon.
0: Ez december elején van.
1: Így van, és rendkívüli módon jól éreztük magunkat, és tulajdonképpen otthon találjuk magunkat azokkal az emberekkel, akik eljönnek így a megyéből, és akkor van miről beszélgetnünk. Tehát a bányász hagyományaink még mindig eleven élnek.
0: Bányász zenekar vagy énekkar, dalárda, művelődési házban valami összejövetel, rendszeres összejövetel, akár a bányász feleségeknek, akár a bányászoknak, vagy a gyerekeknek.
1: Karancságon helyben nem, Salgótarjánban igen. Ott gyűltek össze a bányászok, és akkor ott volt minden is, amit az imént elsorolt, igen.
0: Karancság ma hogy néz ki?
1: Hát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a közösséget, amit 7 évvel ezelőtt nekem nagyon fontos volt, hogy meglegyen, az mostanra azt érzem, hogy kezd összekovácsolódni, amire nagyon büszke vagyok, nagyon sokat dolgozunk érte. Valamint az, hogy a gyerekeknek legyen egy olyan másodlagos helyük is iskola után, ami, ahol megint a közösséget találják meg. Ez a jelenlétházunk, nem a Fete jelenlétpontról beszélünk, hanem az önkormányzatnak van egy jelenlétháza, ahol is a gyerekeket várjuk minden tanítás után, iskolaszünetekben táboroztatunk. Van gyerekházunk, én tudatosan figyelmet fordítok arra, hogy a gyerekház, az óvoda, az iskola és a jelenlétháznak egy olyan kapcsolódása legyen, ami egymásra épül. Tehát aki gyerekházba megy, ott kezdi, ez 0-3 éves korig van, azokat megtanítják itt a gyerekház vezetői arra, azokat a gyerekeket, hogy hogyan használják az evőeszközt, a mosdót, a nem tudom, az egyszerű dolgokat, az alapdolgokat. Az óvodában ezek a gyerekek már úgy tudnak menni, hogy erre külön időt nem kell fordítani, tehát már az érdemleges tanulási dolgokat el tudják kezdeni a gyerekekkel. És ennek az óvónők nagyon örülnek.
0: Karancság lakosságának több mint fele roma, a település pedig a megélhetési és egyéb szempontokat figyelembe véve a felzárkózó települések közé tartozik, de ez nem azt jelenti, hogy pusztán valamiért hátrányos helyzetű település, hanem valóban fel is zárkózó.
1: Így van, tulajdonképpen a roma szót nem szeretem, én a cigány szót szeretem, én is cigány vagyok, és az egész családom, és rendkívül büszke vagyok erre, mert megdolgoztunk, meg is tanultunk azért, hogy ezt mi büszkén vállalhassuk. Én azt gondolom. És igen, felzárkózó település vagyunk, viszont ezzel a lehetőséggel éltünk is. Nálunk épült 7 szociális ház. Itt a szegregátum, hogyha valaki ezt meglátja, akkor biztosan azt gondolja, hogy ez a falu közepe. Annyira szép.
0: Miközben olyan lakóknak hirdették meg, akiknek hát nyomorúságos volt a lakhatási körülmények korábban.
1: Nyomorúságos volt a lakhatási körülmények ezeknek az embereknek is, viszont a higiéniát ismerik. És hogyha megnézzük a szegregátumot, akkor mondom olyan, mintha a falu közepén lennénk, gyönyörű. Mert elkezdték az emberek felismerni, hogy a higiénia, a tisztaság, a rend, az mennyit jelent, és ahhoz nincs szükségük a pénzre. És rendkívüli módon látjuk azt, hogy hol kell segítséget nyújtani, mindig a jelzést megkapjuk, és hogyha vannak olyan családok, ahol hiányosságokat vélünk felfedezni, ott mindig segítünk.
0: A felzárkózó településekért rendszerben végzett munkájáért kapott az idén állami elismerést is.
1: Igen, ami szintén nagy megtiszteltetés volt. Ezt polgármesterek kapták, akik együtt működnek a felzárkóztatás sémájával. Én azt gondolom, hogy ebben rendkívüli módon bele kellett, hogy kapcsolódjunk, hiszen jó dolgok születtek. Nálunk Karancságon van egy rekordtámpája, ami álmunkban se születhetett volna meg, ha nincs ez a program.
0: Néhány évvel ezelőtt emlékszem, amikor a felzárkózó települések Ipolytarnóctól Nógrád Szakállon át közösen tartottak egy rendezvényt a sportpályán, akkor inkább még csak az igyekezet és a lelkesedés volt.
1: Igen, ami marra kiteljesedett. Úgyhogy öröm végigmenni a községünkön, és azt hiszem, hogy vannak nyomai itt a felzárkózó programnak.
0: A jelenlegi önkormányzati ciklusban mi az, ami ön előtt van még, amit mindenképp szeretne?
1: Van egy kultúrházunk, amit eddig a Fülke felhasznált, ők sérült emberekkel foglalkoztattak, de pár évvel ezelőtt kivonultak. és egyszerűen nincs közösségi terünk. Úgyhogy azt a kultúrházat nagyon szeretnénk, még hogyha rendbe tudnánk tenni. Hát ehhez kellene különböző pályázatok, topos pályázat, falusi pályázat, ez egy pályázatból nem fog menni, úgyhogy még ez nagy álmom, hogy az megvalósuljon.

0: Ez volt a Jelenlét, roma közéleti magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlésza, Fitzanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Lengulikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádióvo sojsunen, perománi síb. Muroanov, Kvalla Gábor. Dujrom, konandó buszmegállóvó besenandejek vúrdon. Dimovic Szilveszter, hajokunhegyesi feró, kodophenel opretrobújte torgyon leromenge. Bújtitrobújte keren, szakmitrobújte szityon lesavora. Dena kádeszi, csipíren andi iskola, kothecsi szityon mistohe savora. Lerompále anda pázsvárdes miatrain anda szakoson. Len sajsundi nepek adok urkó.
4: Tavem baktáj romale savet, tavesz baktáj unocru praloró. A szárpendán a tebes az anda muro vurdon, és dikasz, e ungre, táj románi savura szokeren, tena hampe, tena mudárempe, tena piszkítin, tena keren kaszabé bútya, szácsi pírelpe. Muri bútyi, lapszáma, táj dikhav, románi savuren, konkote szityon, táj dikhave szityáren, szár szityáni románi savuren, és kadiszasz muri bútyi. Sárgelász, jeggyesz, andi iskola, mribújtjesza, hasszász, vipháre, gyesza, de viszász, kaszáve gyesza, szár, miskló hatjárdemma, e páre gyesza, kodalászász, pirdine, és kodalászász, páre gyesza, kanak. Na inke, saurence száz gindó, ta inkább szityárince száz gindó. E szityáre, káde, kérdine pe, Angle murejáka, tajande saurengejáka, sukár borbenca, sukár asaipesa, denas gyes, kér denas pe, hogy von kamene rom, trubulte penabe csacsipe, és apol angolész azért muklem katekadi iskola, muklem kodi búti, hogy maladi az andi murja bútya, kaszavi búti, hogy trubuszárdaszt zsavávri, kajerom, tedi káv, hogy száz egy cínisé, a szosztár csávörendi iskola. Egy cínisáké déj, de az duma, egy szityár kinyáké, hogy murisé, szosztár csávör is andi iskola. De muri bújti, kodi száz, szosztár csávör andi iskola. Szóly ogindó, szóly sajável oddós, máskár pende, hogy szóly náj, egy cínásá.

Tatyikám nem muloprát éppen aptuke, és hogy kadi pérlász, hogy kadi vorba trubulászt éppenáv, kadi brigatár éppenáv, meg kodi iskola, meg kám nem teker a bútyé. Mandi kodi iskola végázse, végsavoren, na gázsó, na rom, savuro kodó savuro, savével végázsó virom, mert szakám nem le. És kádi pírdász, hogy a majbáró, andi kádi iskola, hogy majbáró séró, lesz ki romnyi, kérdász, kádi hamipó, hogy muró prál, a feru, akának konkerel, kádi vorba manca, és kádala vorba tuásinona, hogy pendász mange zsavávri, szosztár csável, kádi térni se andi iskola, szó nájla, és szó nájla pus, majd ameki nasz, razér szám, és kadi, én majbáreszké romnyeké, csifájlasz, hogy a romen színvárikon kondikel, hogy szonájle, hogy a romen szivárikon, hogy akár szó, bajoszájável ale, szí, kon ávri végedille. Na kadi szászidós, kadi szászidós.

0: Dujrom, Konondó busz megállóvó Besenandejek Urdon, Dimovic Szilveszter, Ojokun Hegyesi Feró, Kodop Henel Opret Robujte Torgyon Leromenge, Bújtit Robujte Keren, Szakmit Robujte Szityon Lesavora, Dena Kádeszi, Csipíren Andi Iskola, Khothecsi Szityon Mistohe Savora, Lerompále Anda Pázsvárdes Mijatrain Anda Szakoson, Len Sajsundi Nepekadó Kurkó.
1: A majunk lépelyek párimó, és egy román és a vorenge daddej. Kodiszi párimó. És andikadi párimó kodi, hogy daddej saj bisávél és sávéseja andi iskolatep hírel. Hajkán baj but manus avla andalende szarvon. Kadi sokár bútyiszi, és kadi bútyi sajtra ilpe andi luma. Csak kodoszi jogindó, avla bizonyosor császó, gyesz, kanak, kodó dikész, vagy kodó diklemmé, andi iskola, csi dikele a daddé, hogy kárszósa, uró, zsalendi iskola, vagy szokerel, vagy szóná. Mert zsaná, hogy dosta gindoszi, dadesz, dejesz, poszoro gyeszko hamaszkóte, rodempenge lóve, de na bisztren kodi, hogy kodi, hogy a savuró. Andrei Skildan iskola, kodi inke nagyon cerra, diken, éjjáka, tenallén, téle, pasarosa uro, hogy vagy pírel, vagy na pírel, de kanak pírel, szokrelen iskola, szóvelen dopadó, vagy szityol. Kadoszi, angolis, i majbári dos. És kanak, és szityár, o szityári, Andre Akharel, dadész, vagy egy dejesz, vagy szolduljen, Zsana Andre, besen téle, és szityáresa, taj vorbin lesa, és majd a szityári penla, hogy szói dos, szóna kerel a sa, szó csikerel a sa uró, vagy szó kerel a sa uró, szó csitrubulász ne kerel. Taj káver do szó pendem tu menge, hogy andiga egáze csikamen amen. No de, kanak a sa uró káde bajárel opre, o manus, hogy tuke fiam vagy lányom, muszájt és azt mondja iskolát és szityoztu, hogy szikáv egázengi, hogy tu számvárikon. És kanak számvárikon, akkor andi luma szájékszor romszám vagy csiszán rom.

Szakadó Ungrikó rádió voszasz, pe románi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz, sundine. Ásendév lesz a.

0: Милі послухачі, наш днішній програм все скінчив. Оздравка тут вас, Давид Форхош, звукмайстер, Яна Фабія, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте на себе. Будьте здорові.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló 30 percben egy különleges zenei világba hívom önöket, ugyanis a szerb zenei hagyományokat ápoló, Szerbiában már évtizedek óta nagy hagyományokkal rendelkező, ám a nemzetközi zenei palettán csupán az utóbbi 15 évben kimagasló helyet kivívó szerb fúvós zene gyöngyszemeiből válogatok. E zenei irányzat egyik legjelesebb képviselője Goran Bregovic, aki az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretén belül 2010-ben Pécset koncertezett. Ízelítőül ime egy feldolgozás, amely Bregovic volt nagyhírű együttesének a Bielodugme zenekar repertoárjából származó közismert dal feldolgozása.
3: Gnyáve kínai kafane, male droce, satrdame, gnyáve.

Goran Bregovic tehát Jugoszlávia egyik legkedveltebb rockbandájának, az 1980-as években felbomlott Biela Dugménak egyik frontembere volt. Rögös út vezetett a csúcsokig. Goran Szarajevóban született bosnyák apa és szerb anya gyermekeként. Miután szülei elváltak, édesanyjával élt Szarajevóban. Zenélni még gyerekkorában kezdett, hegedülni tanult egy zeneiskolában, ám tehetségtelennek nyilvánították és a második évben elbocsátották. Tizenévesként kapta meg első gitárját édesanyjától. Gimnazista korában Goran az Izohips együttesben basszusgitározott. Hamarosan ebből az iskolából is eltanácsolták, így intézményt váltott, ahol a Bestie nevű zenekarhoz csatlakozott, újfent basszusgitárosként. 16 éves korában édesanyja külön költözött tőle, így saját magának kellett gondoskodnia a megélhetéséről. Népzenét játszott egy konyici bárban, építkezéseken dolgozott és újságot árult. 1969-ben figyelt rá fel Zselyka Bebek, a későbbi Biela Dugme szólistája, aki a 18 éves gitárost meghívta a Codexi együttesbe. 1971 őszén Goran megkezdte egyetemi tanulmányait, amit hamarosan félbe is szakított. Zoran Regicsel a Codexi egy másik tagjával 1971-ben beléptek a Jutro együttesbe, mely a nevét 1974-ben Biela Dugméra változtatta. Jöttek a komoly hazai és nemzetközi sikerek, nagy lemezek.

Az együttes utolsó lemezéről hallottuk a Lipe Cvatu, azaz Virágoznak a Hársvág című dalt, amely aszimmetrikus ritmusa és autentikus hangzásvilágon alapuló szerkezete nagy hatással volt Bregovicsra. A nagy sikerű együttes széthullása után Goran filmzenéket kezdett komponálni. Egyik első munkája Emir Kusturica Cigányok ideje című 1989-es filmjéhez írt zenéje volt.

Ruzsa Magdi előadásában hallottuk a közismert számot. Goran Bregovic dolgozott Iggy Poppal, Cesária Evorával, Sezen Aksu török énekesnővel, közös albumot készített George Dalarasszal, Kajak lengyel énekessel, valamint Krzysztof Kravcsukkal. 2005-ben a Bielodugméval több búcsúkoncertet adott. 2010-ben a szerb közszolgálati televízió felkérte, hogy megírja a szerb versenydalt az oszlói Eurovíziós dalversenyre. Goran Bregovic előszeretettel zenésített meg hétköznapi témákat, írt dalt a sofőrökről, rendőrökről, részeg utcákról. Ezeket hallhatjuk most.

Bregovics zenéivel életre kelti Szerbia különböző tájegységeire, de legfőképpen a Dél-Szerbiára és Koszovóra jellemző dallamvilágot. Népzenei elemekkel teletűzdelt feldolgozásait hallhatjuk a következő zenei blokkban.

0: Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a kiemelkedő szerb zeneszerző Goran Bregovic munkásságába pillanthattunk be.
1: Ne!

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Mai adásunkat Rádics Milenko szerkesztette és vezette. Köszönöm figyelmüket!
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.